0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több százmilliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Kezdődik az egészség és életmód, a Görmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Gyógyító kert és konyha. A természet adta lehetőségekről tartanak előadást Orrfaluban. A kertben és a természetben fellelhető növények, az egészséges táplálkozás, valamint a megelőzés lehetőségei állnak annak az előadásnak a középpontjában, amelyet szeptember 5-én rendeznek az Orrfalui közösségi térben. A Gyógyító kert, Gyógyító konyha című programon Simon Névildner Judit tart előadást 15 órától. A rendezvény célja, hogy a résztvevők közelebbről megismerkedjenek azokkal a természetben és a kertben megtalálható növényekkel és élelmiszerekkel, amelyeket a korábbi generációk tudatosabban használtak mindennapi életük során. Az előadás a kertet nem pusztán a konyhai alapanyagok előállításának helyeként mutatja be, hanem olyan természeti környezetként, amely számos hasznos növényt és táplálékot kínál. Műsorunk vendége a leendő előadó Simon Névildner Judit, akivel az egészséges életmód jegyében a növényi alapú táplálkozás hasznosságát járjuk körül. A szakember objektíven, reálisan járja körül velem a növényi alapú táplálkozás melletti érveket. Interjú alanyommal számba vesszük az egyes étel összetevő csoportokat is, az élelmiszerek alapjául szolgáló fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat a vegetáriánizmus szemszögéből. Az egészségmagazin adását hallják tehát itt a 99.8 Körmend rádióján. A műsorhoz kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: műsorunkban a vegetarianizmus kerül fókuszba. Interjú a Lanyon Wildner Judit, táplálkozási szakértő, mindezt párhuzamba hozza a Böjttel is, és mint kiderül, a kettő fogalom igazából kéz a kézben járnak. Wildner Judit ismét a vendégünk. Tudom nagyon jól, hogy nagyon sok hallgatónk kedveli ezeket a beszélgetéseket, mert nagyon hasznosak, és tényleg az egészségünkre válnak a szószoros értelmében is. Hát nem lehet nem leütni azt a magas labdát, hogy most itt vagyunk januárban, évelején, és ilyenkor mindenki jobban fókuszál egy kicsit a vegetáriánizmusra, de mit is jelent ez pontosan?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést. Előjáróba bemutatkozom röviden, hogy hogyan kapcsolódom én ehhez a témakörhöz, hogy már jó pár éve itt Vas megyében a Berzsenyi Könyvtár megbízásából gyógyítókert és gyógyítókonyha előadásommal járom a megyét. És hát bizony ebben nagyon sok érdekes téma felmerül. Na most a vegetáriánus életmódról talán csak annyit, hogy ez a szó idegen a magyar nyelvből, de a növényi táplálkozás, ami ennek a háttere, az nem idegen, hiszen benne van a magyar életmódban és táplálkozásmódban, hiszen mindig tartottak böjtöket, kisböjtöket, egy-egy nap böjtös volt a paraszt életben is, és hát a nagyböjtben meg kimondottan erre álltak rá, hogy félretették a zsírosbödönt, félretették a hús alapú étkezést, és sok helyen még a tejtermékeket is. Tehát ha innen közelítjük meg, akkor nem idegen a magyar konyhától a növényi táplálkozás vagy vegetáriánizmus.
0: Ez nagyon fontos volt, azt hiszem, hogy erre így felhívtuk a figyelmet. Egyébként a vegetáriánizmusban tudom, hogy nagyon sok faj, alfaj van, de néhány fontos fajtáját azt felsoroljuk?
1: Igen, esetleg meg lehet említeni, de a lényeg mindegyikben a növényi eredetű táplálék. Vannak, akik még szigorúbban veszik, hogy még mézet sem fogyasztanak, mert az állati eredetű, de ezek már a szigorú kategóriák, ezek nem annyira jellemzőek. És vannak ilyen nyitottabbak, akik azért nyitnak a tejtermékek vagy a tojás felé, és mert hogy az ahhoz nem kötődik állatölés, tehát azt megengedik maguknak. De igazából a vegetáriánus életmód, a vegán életmód, azt maradjunk annyiban, hogy ez a növényi táplálkozás, amit párhuzamos a böjtös életmóddal, tehát itt azt kell elemeznünk, hogy fölmerül az a kérdés, hogy pótol-e mindent, amit a húsos teljes táplálkozás. Igen, mindent megkapunk a növényi eredetű táplálékokból, zsírokat, szénhidrát, fehérjéket, ami egy alapkategóriák, de mindezeket még jobb minőségben is, mint az állati eredetű táplálékoknál. Hogyha arra gondolunk, hogy alapvetően az ember nem igyekszik bármilyen egyszerűen valamit elkészíteni a főzésével, az ebédre, vacsorára, a családjának, nincs mindig szükség állati fehérjére, olyan gazdag a kínálat. Ha benne gondolunk, hogy mennyi zöldségfélét, gyümölcsfélét ismerünk, a babféléket vagy hüvelyeseket, a magvakat, akkor ebből nagyon érdekes, szép, mutatós és nagyon egészséges étkeket tudunk készíteni.
0: Ha már így felvetette tényleg ezeket az étkezési összetevőket vagy a táplálkozási alap vető elemeket, akkor nézzünk is meg néhányat, hogy például a növényi alapú táplálkozásban mi pótolja leginkább a fehérjét?
1: Igen, hát alapvetően benne van, csak az oktatásunk hangsúlyozta, hogy a fehérjéknél mindig az állati fehérjéket említette, de most már azért felsorakoztatják, hogy ezek ugyanúgy megvannak a növényekben. Mi a különbség? Az állati fehérjék, ugye a húsfélék, a tejtermék, ezek összetett fehérjék. A fehérje alapvetően aminósavból épül föl, és a növényi táplálékokban főleg aminósavak vannak. Míg az állati fehérjét nekem le kell bontani a szervezetemnek aminósavra, és fölépíteni egy emberi fehérjét, A növényi aminosabb forrásoknál ez egyszerűbb, mert csak az aminosabból kell fölépíteni az emberi fehérjét. Tehát nem olyan megterhelő a szervezetnek a növényi táplálékból nyert fehérjék. Ott is vannak összetett fehérjék ugye a hüvelyesekben, de azért a zöld növényekben, magvakban, zöldségekben inkább a aminosavakkal találkozunk, és ebből épül föl. Még egy ideális megközelítés, hogyha azt nézzük, hogy az állati fehérjét általában főzzük, a húsféléket sütjük, és a tej az az iparias, sajnos pasztőrözött. Ezekben a aminosavak és a vitaminokhoz kapcsolódó enzimeket megfőztük, megsütöttük, pasztörizáltuk. A növényeknél ott is főzögetünk, de nagyon sokat teszünk nyersen, és ott a tápanyagokkal együtt ott van az élő enzim. Ez azt jelenti, hogy ez megkönnyíti a mi emésztésünket, mert hozott enzimet viszünk be a növényi táplálékkal, és kevesebb emésztőenzimet kell termelnie ugye a szervezetünknek, hasnyálmirigynek például. Tehát ez is egy nagyon érdekes összehasonlítás és szempont a fehérjéknél.

0: Bögner Judit táplálkozási szakértő a vendégem. A hivatására nézve kertészmérnök, a növényi alapú táplálkozás előnyeiről beszél a műsorban.
1: A teljesség igénye nélkül, mert tudom, hogy nagyon nagy repertoárja van a növényeknek is, a fehérje gazdag növényeknek, de néhány fontosat, ami tényleg karnyújtásra van tőlünk, soroljunk, amiben bőven van fehérje.
2: Igen. Hát a téli időszakban pont azok, amit mi el tudunk tenni a kamrába, ezek a babfélék, szárazbab, sárga borsó, lencse, ezek nagyon egészséges, ezek már összetett fehérje források. Ezeket sokoldalúan tudjuk készíteni, megfőzzük a főzeléket, salátát készíthetünk velük és pástétomokat. Ezek az összetett fehérjék, de ott vannak a magvak és a csira növények is, tehát a magvakból tudunk csiráztatni is, ami nagyon gyógyító hatású a zöld kis hajtásaival, és tudjuk őrölni a magvakat, vagy pirítva, vagy egyébként ezek pedig nagyon gazdagok éppen azokban az aminósavakban, amit az előbb említettem. Tehát a hüvelyesekkel tudjuk pótolni, a magvakkal, a zöld növényekkel, és ami legfontosabb most télen, őti időszak előtt már foglalkozhatunk vele, a magvaknak a csiráztatása. Ezek nagyon gazdagok, nem csak vitaminban, magnéziumban, vasban, hanem aminósavakban is.
1: Nézzünk egy másik fontos alapanyagot, ami nem hiányozhat az étkezésünkből. Ez a húsalapú étkezésnél a zsír, de aki növényi alapon étkezne, az mivel helyettesítheti ezt?
2: Igen, a zsírra szükségünk van, ezt tudjuk. Na most az állati eredetű zsíroknál is általában ugye ezek főtt zsírok, de különösen, hogyha egészséges volt az állat, vagy most terjesztik, ugye a mangalica zsír, ez egy nagyon jó minőségű zsír. Ott van a vaj, ugye a tejből származó vaj, az is nagyon egészséges, a nyers, ugye az vitamindús, készítenek belőle úgynevezett jászvajat, amit ghee-nek neveznek a vegetáriánusok, de megvan a magyar neve, jászok is készítettek főtt vajat. Ez azért érdekes, mert ez már nem avasodik, tehát jobban tárolható. Hát ezek az állati eredetűek. Na most a bőjt időszakban félre is tették ezeket. Voltak olyan népek, akik még talán épp az őrségben, akik a fehér eledelt is, és tehát a tejtermékeket is félretették, és előkerültek a magolajak. Hát a tök magolajra emlékeznek, hogy az ilyenkor sokkal jobban értékelték, mert csak ilyenkor ettek a bőti időszakban. Ez pedig hidegen préselt, tehát tele van vitaminokkal, enzimekkel, és ezt egész évben szeretettel ajánlom. Tök magolaj, napraforgóolaj, most sokat behoznak olívaolajból. Legjobb, amit itthon készítünk, aminek követhetjük az eredetét. Tehát a zsírokat tudjuk pótolni ezekkel a magvaknak a préselt olajaival.
1: Na, megnéztünk már egy kicsit a fehérjét, a zsírt. Nézzük a szénhidrátot. Honnan nyerhetünk jó szénhidrátot? Mit javasol a vegetarianizmus?
2: A szénhidráttal ugye a vegyes táplálkozásban is fogyasztották, sokkal gazdagabb a paletta, mint amit a gyakorlatban használunk. A jó minőségű búza az alapvető, a teljes kiörlésű az reklámozott, de vigyázzunk, mert a vegyszeres állományból készült teljes kiörlésűbe sajnos bekerülhetnek méregmaradványok. Tehát akkor egyszeres állományból készült lisztnél jobban javaslom a sima lisztet, és ehhez hozzátehetjük a többi tápanyaggal az egyéb rostokat és vitaminokat. De ott van a rozs, amit most különösen ugye kovászoláskor intenzíven használnak, egy nagyon egészséges téli növény, a zab. Ugye a zab az azt mondjuk, hogy fűt, az inkább egy téli gabona. A zabtehely milyen jó, ugye a gyerekeknek most ez is divat lett, és a magas vastartalma miatt is. Tehát zab, rozs a búza mellett. búzában vannak olyan változatok, amik biobúzák, a bánkuti, a alakor, a tönkölybúza, tehát ezekre is tehetünk hangsúlyt. Azon kívül még a gluténérzékenyek pedig fogyaszthatják a kölest, ami ősi magyar növény, egy nagyon gazdag tápanyagokban, és ott van mellette a rizs és a hajdina. Ez a három a gluténmentesek táplálkozásnak a fő része, de nekünk is nagyon jó kímélő étrendnek. Tehát ha ezt megszámoljuk, akkor gazdag a paletta szénhidrátokban is, de ez mindkét táplálkozásmódban ott van, tehát a vegyesben is, nem csak a vegetáriánusban.

0: Hildner Judit táplálkozási szakértő a vendégem. A hivatására nézve kertészmérnök, a növényi alapú táplálkozás előnyeiről beszél a műsorban. A beszélgetéssel a vegetáriánusoknak kedvezünk, de mindenki másnak is, akit érdekel az egészséges életmód, táplálkozás és ennek alapelvei. Nézzük a cukrot. Mennyire hagyjuk ezt el a általános táplálkozásban, illetve mivel helyettesíthető?
1: Hát igen, a cukor végül is természetes eredetű, ugye a répából készül, de mégis egy kivont anyag. Hogy mérsékeljük, erről már sok szó esett, és lehet lecserélni mézzel gyermekeknél különösen a cukrot, az édeset. Na most a másik, ami régi szokásunk, hogy aszaltuk a gyümölcsöket. Tehát nem cukroztuk a gyümölcsöt, hanem kint a napon, vagy kályhán szárítottuk, aszaltuk. Ezek az aszalványok, ezek cukormentesek. És ezeket az aszalványokat pedig tudták rágni a gyermekek. Nincs benne hozzáadott cukor, felnőttek, gyerekek rágták, ami nagyon fontos a táplálkozásunkban, hogy rágjunk. Ugye divat lett a lekvárkészítés sok cukorral, az egy főtt pép, nem rágjuk, nehezen emészhető. Tehát érdemes visszatérni, hogy az aszalványokra, hogy gyümölcsökből készítsünk aszalványokat, ezeket le is darálhatjuk egy édesítő pótlásra, de édesség helyett fogyaszthatjuk, és ezt is tehetünk az asztalra, aszalványokat. Tehát azt mondom, hogy ez egy nagy ébresztő, nagyon sok a gyümölcstenyésünk, és mindegyikből lehet aszalni. Na most a napon is, hogyha erre nincsen módunk, vagy időnk, ugye, hogy azt figyeljük, akkor lehet kapni ilyen aszaló berendezéseket, vannak nagyobb teljesítményűek, de van egész egyszerű, ami háztartásban használható. Én ezt használom egész ősszel, és körülbelül 10-12 ezer forint, egy 5 tálcás aszaló, elektromos aszaló, és akinek van cserépkályha, hát én bizony ott folytatom az aszalást egész télen. Úgyhogy ezeket szeretettel ajánlom mindenkinek, és ezekkel szépen ki tudjuk váltani a cukrot is, és egy még ráadásul ezeknek az őrleményeit visszük be a süteményekbe, hát akkor az hatványozottan tápanyagdúsabb lesz az a sütemény is. Szeretettel ajánlom mindenkinek.
0: Egyszer hallottam, de még azt is el tudom képzelni, hogy tőled, hogy például édesítőszernek, sült almának a pépjét is van, aki ajánlja, hogy azzal édesítsen ételeket.
1: Igen, igen, ezt is lehet. Lehet, hát igen, szóval nagy tárháza van itt a lehetőségeknek, és lehet eltenni ezeket a gyümölcsöket, ha nem tudjuk mind aszalni, főzve, úgyhogy cukor nélkül, cukormentesen is, és meg fog édesedni ugye a vízvesztességgel, úgyhogy előjön az a, vagy a sült almát használjuk, vagy ezt a hosszan főtt almát, ugyanúgy, mint régen a szilva lekvárt főzték sokáig, nem kellett bele cukor, ugye, mert harmonikusan megemelkedett benne a cukornak az aránya. Na most a gyümölcscukrok, ezek fruktóz. Ez jobban emészthető, gyorsabban szívódik föl. A répacukor, ugye ez meg a róz, pedig összetett cukor nehezebben emészthető. Úgyhogy ez is érdekes, hogy más az összetétele is a két cukornak.
0: De ha már tényleg ízesítésről beszélünk, csak egy pár mondatot áldozzunk úgymond a sóra, a sózásra is. Szabad ezzel az ízeket kihoznunk, vagy inkább tanuljunk meg ízlelni a természetes ízeket?
1: Igen, ez egy nagy téma most, hogy sózzunk, ne sózzunk. Legtöbbször, hogyha eszünk valamit, leszedünk a fáról gyümölcsöt, vagy kiúszunk egy zöldséget, vagy eszünk magat, nem kell feltétlenül sóznunk, nem kívánja a sót. Na most mindaz, amit megfőzünk, főleg több vízben, óhatatlanul nekünk ott pótolni kell, ugye azt, hogy kifő belőle a sótartalom. Ha pedig hiány, és van, hogy hiánya van a szervezetnek, tehát itt a főzésnél indokolt ugye a sózás elsősorban, de van, hogy érezzük, hogy sóhiányosak vagyunk, például egy hasmenés után egy orvos is javasolja, hogy ígyunk egy sós italt, egy húslevest, egy sósabb húslevest, egy csészével, stb., mert igényeljük, ugye sót veszítünk, ugye egy ilyen intenzív hasmenéssel, vagy intenzív izzadással, és ezeket külön azért érdemes pótolni, és ezt érezzük, tehát hagyatkozzunk a természetes igényünkre, hogy mikor kívánunk sósat, és mikor kevésbé, ez a legjobb jelzés nekünk. Tehát nem kell programszerűen sózni, vagy sótlanul, hanem figyelni a saját szervezetünket.
0: Igen, ezt azt hiszem egy nagyon fontos üzenet megint, hogy tanuljunk meg a szervezetünkre figyelni, mert az meghálálja ezt a figyelmet.
1: Igen.

0: Táplálkozási szakértő a vendégem. A hivatására nézve kertészmérnök, a növényi alapú táplálkozás előnyeiről beszél a műsorban. Amik elhangzottak most, az fontos alapelvek lehetnek az étkezésben, a húsmentes étkezésben, de akkor nézzünk egy ütemezést, hogy te milyen ideális ütemezést látsz egy napi étkezésben, hogyha valaki vegetáriánus?
1: Én azt hiszem, hogy az ütemezés az hasonló. Egyrészt igazodnunk kell ahhoz a ritmushoz, amiben élünk, dolgozunk, de ha visszatérünk ahhoz a hagyományhoz, ami jó volt, az a háromszori étkezés volt. Ezt csökkenthetjük, az a javunkra válik, hogyha egy-egy étkezést kiadjunk programszerűen egy gyógyítás céljában, de a háromszori étkezés ideális, hogyha időben kelünk persze. Aki korán kell, ugye, az régen is ugye ellátták a jószágokat, előkészültek, jogos volt egy gyönge reggeli. Amikor a dolgukat végezték délelőtt, bizony megfáradtak, megijesztek. A gyomorban is délben ugyanúgy akkor a legnagyobb tűz, amikor fönt süt a nap, ha látjuk, ha nem, de délben a legjobb az emésztés, úgy mondjuk a legnagyobb a tűz, tehát ilyenkor jó leülni, enni. Ugyanúgy érvényes a régi szokás, hogy nyugodtan kell leülni, délelőtt sok folyadékot iszunk előtte, és nyugodtan eszünk, magyar ember evés közben nem beszél, ez egy nagyon jó mondás, kerülhet újra használatba, hogy szép nyugodtan együnk, mert nagyon fontos a rágás. Akár növényi táplálékot eszünk, akár nem, nagyon fontos a rágás, mint előemésztés. Ezért kell csöndben nyugodtan enni, és minden gondolatunkat is ugye jó, ha megrágjuk. Ez egy nagyon fontos, egyszerű, ingyen van gondolat, ugye, hogy megelőzzünk a rágás, emésztés hiánya miatt, emésztési probléma miatt a gyógyszerekhez vagy patikai mérgekhez nyúlást. Úgyhogy ezt a ritmus jó betartani, és amikor lemegy a nap, elcsendesül a szervezet is, 5 óra, 6 óra körül ideális a vacsora mértékletesen. Hát itt a mennyiségre kell vigyáznunk, hogy kevesebbet, de minőségben jobbat, és sokkal jobban megrágva. Ez egészségesebb, távol tartja az orvost, és olcsóbb is.
0: Nem tudtam nem meghallani, ahogy most erről beszéltünk, hogy gyenge reggeliről beszéltél, holott nagyon sokszor halljuk pont az ellenkezőjét, hogy reggelizünk úgy, mint egy király, hogy akkor tömjük meg a gyomrunkat. Ezek szerint ez nem biztos, hogy jó tanács.
1: Hát a hagyományokból azt mondja, azt írja Herodotosz is a magyarokra, hogy amikor megkérdezte őket, hogy hogyan gondolkoznak, elmondták, hogy a szemléletüket, és abban az is benne volt, hogy a hagyományokból csak azt kell tovább vinnünk, ami a tudásunkat őrzi. Tehát vigyáznunk kell, hogy mit meghallunk, és akkor szokássá válik, hogy az jó szokás, vagy nem jó szokás. Ha megterheljük a gyomrot már reggel, lehet, hogy az étvágy miatt újra egy kis elsavasodás lesz akkor a gyomorban, ha tökéletlen az emésztés, ha túl sokat eszünk, és akkor ez az elsavasodott szervezet többet étvágyat gerjeszt. És akkor óhatatlanul hiába akarunk kevesebbet tenni ebédre meg délután, lehet, hogy megmarad a nagyobb étvágy. Tehát én azt mondom, hogy csak annyit együnk reggel, amennyi jól esik, tehát érzéssel. A jól lakás, az a fázis, az már sok. Tehát ne lakjunk jól, hanem ami megnyugtat, amit jól esett, az elég. Tehát az elégnél álljunk meg. És ez mind áram étkezésre, este természetesen akkor is érvényes ugyanúgy. Én ezt így tapasztalom, és így tanítjuk.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Milner Judit táplálkozási szakértő a vendégem. A hivatására nézve kertészmérnök, a növényi alapú táplálkozás előnyeiről beszél a műsorban. Beszéltünk arról is, az előbb majd soroltad, hogy hogy nézzen ki étkezés szempontjából a napi rendünk, beszéltünk az ivásról, mit ígyunk?
2: Hát a jó Isten nekünk nagyon sok jó vizet teremtett, és igazából erre van szükségünk. Iszunk mindenféle leveket, meg árulnak mindenféle leveket, cukrosakat, ilyeneket, olyanokat, már követhetetleneket, legyünk ezekkel óvatosak. Reggel azért jó a folyadék, még reggeli előtt, mert akkor működik az előző napi emésztés után, tisztul a vérrendszerünk, tisztul a, beindul a veseműködés, tehát akkor jó a folyadék, jól is esik. Egy pohár víz, langyos víz, egy kis gyógytea. Ihatunk kávét, ha azt kívánjuk, de igyunk előtte, utána még vizet. Tehát legyen meg egy ilyen 2-3 bögre folyadék indításnak. Étkezéshez ne ígyunk sokat, mert azzal higítjuk az emésztőneveket. Csak annyit, amennyi jól esik. Délelőtt, ebéd előtti időszakban a munka közben megizzadunk, megszomjazzunk, sokan azt hiszik, hogy éhesek, pedig csak szomjasak. Tehát ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy aki éhséget érez, ijjon előbb, és lehet, hogy megnyugszik a gyomra, akkor hiányzik újra, kell pótolnunk a vizet. Én most hangsúlyozottan vizekről beszélek, esetleg gyógyteákat, könnyed gyógyteákat, hogyha szükséges valami miatt, akkor ugye kávét is. És akkor ebéd után megpihenünk, délután megint, ahogy kívánunk, vacsoráig ihatunk. Tehát ez lenne, és vizet, egyszerű gyönge gyógyteát, ha a gyomrunk itt télen jobb, hogyha langyosakat isztunk, és nem hidegeket, vigyázzunk a vesénkre, ugye, és az emésztésre, tehát nem kell túlzásba vinni a hidegeket. Azt, hogy ki mennyi alkoholt iszik, hát azt mondjuk, hogy ha lehet, minél mértékletesebben.
1: Nagyon fontos alapelvekről beszéltünk, és ugye a vegetáriánizmus szempontjából, vagy hát a bőt szempontjából indítottuk a beszélgetést, de sokan beleesnek abba a csapdába, hogy ilyenkor aztán tényleg túlköltik magukat a mindenféle zöldek, meg ilyen-olyan gyümölcsök, meg mindenféle dolgok bevásárlásával, holott ez lehet pénztárca kímélő is, ugye?
2: Hát bizony, ez egy nagyon jó kérdés, mert és egy fontos téma. Megszoktuk egy picit, hogy szórjuk a pénzt, és ezzel egy kicsit visszább kell lépnünk. Egyrészt az alfalványokkal már elmondtam, hogy ha elkezdjük a hullott almánkat is, gyümölcsünket is eltenni, aszalni, akkor később nem kell annyit vásárolnunk. Akkor nem kell lekvárokat vásárolnunk, és téli idegen aszalványokat, ami távoli helyekről hozzuk, és követhetetlen, hogy mi mindennel van kezelve. Tehát meg kell előzni ezt a mostani téli nagy vásárlást. Igenis, legyen egy kamra, ahol ezeket eltesszük, üvegek, ahol félretesszük ezeket a kincseket, mert ezek kincsek. Látom, hogy hol terem, elmehetek egy ültetvényre, ahol lehet szed magad mozgalomban szedni, szomszédokkal beszélni, hogy ne maradjon ott a gyümölcs, és nem csak pálinkát lehet készíteni ezekből a hullott gyümölcsökből, hanem szépen át lehet nézni, lehet őket megfőzni lekvárnak, és lehet aszalni is. Tehát ez egy megelőzés. A zöldségeknél pedig a természet megadja azt, hogy tavasztal bőt mi tehetünk, ugye éppen a bőjtre ideális leveleket, csirákat, egész évben tudunk zöldeket tenni, és a télieket pedig tudjuk biztosítani azzal, hogy a mélyhűtőbe elteszünk leveleket, petrezselymeket, zellerlevelet, egyéb zöldségeket, a rukkolát, mind meg lehet szárítani, vagy a mélyhűtőbe eltenni. És a szárított zöld leveleket lehet rászólni az ételünkre. Ezeket lehet hajtatni, tudunk konyhában hajtatni és csiráztatni. Legegyszerűbb talán most a csiráztatás. Tehát ezzel is spórolunk.

0: Zárjuk a mai beszélgetést Wildner Judittal, a növényi alapú táplálkozás egészségmegőrző hatásáról. Aki a kertészmérnökkel személyesen is találkozna, az megteheti jövő héten, szeptember 5-én 15 órától, ugyanis a szakember Dél-Vasban, Orrfalun a közösségi házban tart előadást.
1: Azzal is spórolunk, hogyha fölismerjük, hogy lassabban eszünk, kevesebbet, költsünk egy kicsit minőségébre, aminek tudjuk az eredetét, járjunk utána, menjünk piacokra, és inkább költsünk egy kicsit többet, mert nagyobb veszteség az, amikor a idegen országokból behozott termékek után megbetegszünk, és mehetünk a sorbálhatunk a patikában. Tehát az igazi gyógyszerek tára az a természet. A teremtő megadta nekünk az összes táplálékunkat, a gyümölcsökben, a magvakban, ez még a Bibliában is így szerepel, Sumér Bibliában is, és ott vannak a tiszta termékek, a zöldségek, és erre kell odafigyelnünk, hogy ezzel kell jól gazdálkodnunk. Télre meg el tudjuk tenni azt, ami elállt télen. Tehát a babféléket, magvakat. Tehát ha az ember a természet rendjét igyekszik követni, mint ahogy most sok önállósodó fiatal család ezt megteszi, akkor nem lesz hiánya, és nem kell szaladnia a nagy üzletláncokhoz.
0: És még sok-sok üzenete volt ennek a beszélgetésnek, de még egyet nagyon tetszett, hogy megfogalmaztad, hogy a mértéknél, hogy amikor azt érezzük, hogy elég, az legyen a mérték, és az még nem a degeszre evés.
1: Hát igen, a jó lakás, nem baj, ha időként jól lakunk, de akkor egy kicsit jó egy kis gyógytő, ami segíti az emésztést. De ez a mérték, igen, a mértékletesség tart minket egészségben, hogy akkor lesz tökéletes az emésztés, és nem lesznek különböző negatív hatások a gyomor, bél, traktusban. Ugye ez a túlzott evés elsavasodást okoz, és az bizony azt úgy kompenzálja a szervezet, hogy kalciumot rabol el onnan, ahonnan nem kéne, fogakból, csontokból, ízületekből. Tehát ezért is nagyon fontos, hogyha jó a mértékletesség, és a mozgással is még ugye azért tudjuk segíteni ezt, egy kiegyensúlyozott ritmikus életben, vagy ha sokat ülünk, akkor bizony a mozgás jó, hogy ezek a szerveink is intenzíven és jól működjenek, és segítsék ezt a emésztést, és bizony elég a kevés, sőt, jobban hasznosul minden táplálék, hogyha kevesebbet fogyasztunk.
0: A beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy mondtad, hogy szívesen tartasz előadásokat, ha hívnak. Ez, hogy aki hallja és közösség van mögötte, ő hogy tud téged meghívni?
1: Hát köszönöm a kérdést, megtisztelő kérdést. El lehet érni a Facebookon is, általad is.

Simonné Wildner Judit vagyok, és itt élek Vas megyében. A témám a gyógyító kert, gyógyító konyha. Természetesen hát itt kibontjuk, a kert az Isten kertje, és a konyha az pedig nem csak egy főzésnek a helye, hanem ott volt együtt mindig az egész család, tehát ott lelki, szellemi és fizikai beszélgetések is folytak. Örömmel megyek, ha hívnak, legyen

0: Egészség és életmód. Egy óra magunké.
1: Ennyi volt mai Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsor szerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok Paks ügyben a parlamentben. Három magyar eltüntet is keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tiszapárt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintot gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tarz Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat.
0: Időjárás jelentés.
2: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Exclusive.
1: Görmende FM.
0: Görmende FM.
1: A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
0: Kedvenc rádiója. Sütöd a balapozok egy

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Létvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több százmilliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó klímavédelmi alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turnix, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szava. Az ajtól messze ott vagyok, ahol a szív már nem rohan. A víz alatt maradok, nincs múlt, nincs vízhang, nincs szava. És a

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti a körmendi beruházásokat. Megkezdődött a Bástya utca felújítása. Szeptember első hétvégéjén rendezik a Csák Tamás emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról. Ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek. Tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog. Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmenmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán Dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. Elkészült az osztrák-magyar határ térség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hú projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Fogács Mónika információi következnek.
3: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala vármegye területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ, az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak. Az önkormányzat lakossági kérdőívben várja véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klíma adaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az interaktív térképes platforma projekt, valamint az Energia Klub kapcsolódó felületein érhetők el.
1: 11 csapat részvételével rendezték meg a 15. Andrásfai Lecsó Fesztivált, amelyen a hagyományos étel számos különleges változatát készítették el a helyi és a környékbeli településekről érkező főzőcsapatok. Az Andrásfai önkormányzat által szervezett rendezvényen Pető Mihályfa gersekarát, Telekes Rába Hídvég és Nagy Kudas is képviseltette magát, az estét bállal zárták. Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a 3. Csák Tamás emléktornát, amelyen idén az U19-es korosztály csapatai mérik összetudásukat, közölte a körmendi törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Akmé körmendi törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia, az ITKK és a Mura Szombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvasnász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn.
0: Sporthírek.
1: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az 5-túsázó kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 dúó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Törmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog,

0: 99.8. Fláthangolva.
1: Yeah. Yeah. Yeah.

0: Mi magyarok.
1: Klasszikus magyar nóta. Ez a muzsika legalább 200 éve szól, és tölti el vigasszal, reménnyel, vagy éppen boldogsággal az arra fogékony szíveket. A 18. század végén a polgárosodó magyar társadalomnak igénye volt egy nemzeti szórakoztatási formára. Abban az időben alakult ki az olasz nápolyi dal, a lengyel polka, az orosz románc és a francia sanzon is. A magyar nóta a verbunkos és a bécsi klasszikus muzsika nyomán formálódott. Nem is olyan régen még szinte minden nyilvános helyen, színházak népszínműveiben, éttermekben, kocsmákban szálltak a nóta dallamai. Magyarul nem beszélő külföldiek is nagyszerűen mulattak cigányzenére, gyakran megtanulva dalaink szövegét. Manapság a pódiumok kedvelt műfaja, és az esküvők, vacsorák, baráti poharazgatások elmaradhatatlan része a nótázás. A jó prímás már a vendég pillantásából tudja, hogy melyik dallamot kezdje húzni. Azokból pedig több tízezer létezik. Kiváló zeneszerzők, így Egressy Béni, Szentirmai Elemér, Fráter Lóránt, Dankó Pista komponáltak, sokszor elismert irodalmárok, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Tali Kálmán, Gárdonyi Géza, Ady Endre vagy éppen Tömörkény István soraira. Pósa Lajos Magyar vagyok című versére többen is írtak dallamot. A mű első strófája a műfaj egyik legszebb versszaka. Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, magyar nótát dalolt a dajka felettem, magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. A Hungarikum Bizottság a klasszikus magyar nótát 2014-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

meg a magyart. Jó kedvel, bőséggel, nyújts felé a védőkart, a küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tét, hozz rá végeztendőt, megbűnhődtem már.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. Hagyományos búcsút rendeznek egyházas rádúcon. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy-egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
2: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit butítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a körmendmeló.hu oldalon. Élménygyalogtúrával indul az Életkörök program sorozat az Őrségben. A természetjárás helyi ízekkel, gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal kapcsolja össze a Túra Birodalom új Életkörök elnevezésű programsorozata, amelynek első eseményét augusztus 29-én rendezik meg az Őrségben. A Keresztül a világ közepén elnevezésű élménygyalogtúrán a résztvevők mintegy 13 kilométeren keresztül fedezhetik fel az Őrség tájait, miközben több a környék helyi értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket, fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Galatasaray kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cipra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden, a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Galatasaray Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cipra Néptánc Együttes előadásán a közönség a térség tánc és kulturális örökségébe kaphat betekintést. A program ingyenesen látogatható és valamennyi korosztály számára ajánlott. Hagyományos búcsút rendeznek vasárnap egyházas rádúcon. A rendezvénynek a sportpálya ad otthont, ahol a szórakozásról egyebek mellett dodgem, körhinta, ugrálóvár és széllövölde gondoskodik. A gyerekeket további játékokkal is várják, a búcsú a település hagyományos közösségi rendezvénye. Rendőröket szidalmazott előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. 3 rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádlott bünteti jogi felelősségéről a sárvári járásbíróság dönt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlemény. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most eljedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható.
0: Sporthírek.
1: Takács Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén Lakiteleken kezdte a VB felkészülés.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30. Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei Körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmend

0: MDFM.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendefm.
6: Reklámot hallottak!
7: 99.8
6: Körmendefem. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Munkaerő piaci felmérés segítheti a körmendi beruházásokat. Megkezdődött a Bástya utca felújítása. Szeptember első hétvégéjén rendezik a Csák Tamás emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerő piaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerő piaci felmérés indult. Dr. Szabó Bajna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
9: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
8: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmenmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. Elkészült az osztrák-magyar határ térség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hú projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Fogács Mónika információi következnek.
10: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala vármegye területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ. Az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak. Az önkormányzat lakossági kérdőívben várja véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klímaadaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az interaktív térképes platforma projekt, valamint az Energia Klub kapcsolódó felületein érhetők el.
8: 11 csapat részvételével rendezték meg a 15. Andrásfai Lecsó Fesztivált, amelyen a hagyományos étel számos különleges változatát készítették el a helyi és a környékbeli településekről érkező főzőcsapatok. Az Andrásfai önkormányzat által szervezett rendezvényen Pető Mihályfa gersekarát, Telekes Rába Hídvég és Nagy Kudas is képviseltette magát, az estét bállal zárták. Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a 3. Csák Tamás emléktornát, amelyen idén az U19-es korosztály csapatai mérik összetudásukat, közölte a körmendi törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Akmé körmendi törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia, az ITKK és a Mura Szombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvasnász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn.
6: Sporthírek.
8: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az 5-túsázó kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 dúó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál.
6: Időjárás jelentés.
8: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pölöskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógy

0: Növény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
1: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód. Akkor itt az idő. Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk. Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendefem.
3: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
3: Körmendefem. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. Hagyományos búcsút rendeznek egyházas rádúcon. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy-egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
5: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe. Én mindenkit butítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
4: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a körmendmeló.hu oldalon. Élménygyalogtúrával indul az Életkörök program sorozat az Őrségben. A természetjárás helyi ízekkel, gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal kapcsolja össze a Túra Birodalom új Életkörök elnevezésű programsorozata, amelynek első eseményét augusztus 29-én rendezik meg az Őrségben. A Keresztül a világ közepén elnevezésű élménygyalogtúrán a résztvevők mintegy 13 kilométeren keresztül fedezhetik fel az Őrség tájait, miközben több a környék helyi értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket, fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Galatasaray kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cipra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden, a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Galatasaray Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cipra Néptánc Együttes előadásának közönség a térség tánc és kulturális örökségébe kaphat betekintést. A program ingyenesen látogatható és valamennyi korosztály számára ajánlott. Hagyományos búcsút rendeznek vasárnap egyházas rádócon. A rendezvénynek a sportpálya ad otthont, ahol a szórakozásról egyebek mellett dodgem, körhinta, ugrálóvár és széllövölde gondoskodik. A gyerekeket további játékokkal is várják, a búcsú a település hagyományos közösségi rendezvénye. Rendőröket szidalmazott, előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. Három rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a Sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járás bíróság dönt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlemény. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most eljedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható.
3: Sporthírek.
4: Takács-Kis Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén Lakiteleken kezdte a VB felkészülést.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

töltött fel valami jó kis fotót a múlt heti körmendi napok valamelyik eseményéről, az gyorsan pótolja ezt a mulasztást, vagyis van még egy kevés idő, erre vasárnap estig zajlik a Facebookon a játékunk. Frissítő nyereményeket lehet elvinni tőlünk egyetlen egy képpel, facebook.com/körmendafam, keressék meg a játék bejegyzést, és olvassák el, valamint kövessék az utasításokat, hogyha szeretnének nyerni. Köszöntök mindenkit, én Hászalai Balázs vagyok, ezen a délelőttön is hozom a legjobb dalokat, ebben az órában pedig a nagyon fontos hasznos infókat, például tárcsázzuk majd a Hungaromet helyi észlelőjét a hétvége és a jövő hét prognózisáért. Érdemes minket választani, jó rádiózást!

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szendek is gyerek,

0: keep it exciting.
1: George Michael előtt tiszteleg egy különleges tárlat az Egyesült Királyságban. Az anyag egy igazi zenei időutazás, hiszen olyan fotók is láthatók benne, amelyeket eddig még soha nem mutattak meg a nagy közönségnek. A képek egykori közeli munkatársa archívumából kerültek elő, és betekintést engednek a sztár legizgalmasabb korszakába, a Faith album idejébe, amikor a sztár világszinten is berobban. A látogatók kulisszák mögötti pillanatokat, videóforgatásokat és a Wham! Időszak ritka emlékeit szintén felidézhetik. A kiállítás egy újabb zenei esemény előszobája, hamarosan érkezik ugyanis az egyik George Michael koncertfilm felújított változata.

0: Kelly Harris a Város Rádiójában a 99.8-on. Szaharai por szűrheti a napsütést ma, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódhat ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy lényegesen szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat. Ezt tudtuk meg Szigeti Tamástól, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértőjétől.
1: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
0: Az, hogy nálunk elképzelhető-e valamennyi csapadék, kaphatnak-e az autók, a szélvédők a szaharai porból, ezt nem sokára kiderítjük, péntek van, így hívjuk a Hungaromet helyi észlelőjét a jövő heti és a hétvégi prognózisért.
2: Közlekedési információk.
0: Dolgoznak továbbra is Vasvár belvárosában, zajlik a Petőfi utca aszfaltozása, ezért itt ma is nagy lesz a felfordulás a közút tájékoztatása szerint. A Szemelvejsz utcai csomópont és a 71-es számú főút közötti szakaszon dolgoznak ma is, jelzőrök irányítják a forgalmat. Körmenden a Bástya utca átépítése kezdődött meg, első ütemben a BEM és a Zrínyi Miklós utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni, és azt kérik a kivitelezők, hogy esténként a környékbeliek az autóikat is hagyják egy picit távolabb a munkaterülettől.
2: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun & Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Mindjárt folytatjuk.
4: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
5: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
3: Három nap az Őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
6: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
7: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
3: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Fővárosi Rádiója pénteken, itt van velünk a vonalban Pétervári Tibor. Igaz, hogy nyaralás közben zavarjuk, jól megérdemelt pihenését tölti a Balaton déli partján valahol Máriafürdő közelében, ha jól tudom. Szia! Milyen a víz most? Milyen állapotok uralkodnak a tónál?
1: Szervusz Balázs, üdvözöllek, mindenkit üdvözöl. Valóban, hát azért sokat kell sétálni, hogy a dűnék között a mélyebb gödörre találjon az ember. Kellemes a víz, azért algás is, érezni is, talán még az illatán is. Vannak ezek az árvaszonyok rajzások, bár ugye azok szegények pár nap után elpusztulnak, az a víz tejfejé lebegnek, de éjszaka ugyanúgy látszanak, ugye még a lámpa alatt is, hogy mozognak. Tartalmatlan lények, de a víz az alacsony, tényleg sokat kell bemenni a déli parton is. A stégektől még egy olyan jó 100 méterre láttam ott egy horgász etetett nagy elánnal, ott ért a hónajáig a víz, hát az már a parton legalább 400 méterre volt.
0: Évente több alkalommal is jársz egy-egy nyáron, most már nagyon hosszú ideje a déli partra. Mikor láttál utoljára hasonló állapotokat?
1: Hát évek óta nem, de a 2000-es évek elején volt ugye egy ilyen szárazabb periódus. Állítólag akkor még hosszasabban is lehetett gyalog sétálni száraz, hát te ugye száraz lából, hogy azért az iszap mindig nedves volt, de nem volt víz. Utána jött egy csapadékosabb időszak, sőt inkább növekedett is a csapadék, egész normális volt a vízszint, sőt még néha ereszteni is kellett le. Ugye általában ez a 125-130 centis átlagos vízszintnál szoktak leengedni a siócsatornán. Hát erre most azért nem lesz szükség egy darabig, azt hiszem 50 centi alatt van az átlagos vízszint. Nyilván ez a tó egész területére vonatkozik, a hajózás az működik. Volt ez a vízbillenés is, ugye akkor is megjelent a hírekben, hogy egyik napról a másikra 19 centit emelkedett a vízszint, de ez csak azért, mert a keleti medencéből átbillent a valami víztöblet. Előfordul ez a Balatonon, érdekes jelenség, ilyen vízbillenésnek mondják, általában szelesebb időszakban szokott fordulni, előtélen is néha, hogy billen a Balaton vízszintját, az hozott némi frissülés vagy vizet itt a déli parti strandokra, tehát ez csak átmeneti jelenség ahhoz, hogy ez javuljon majd jóval több csapadék kell a vízgyűjtőn, általában ugye a Zala, meg aztán az északi, tehát a Balaton felvidéki vízgyűjtőkön, ami azért befolynak a Balatonba, de a legfontosabb vízutánpótlás a Zalán keresztül érkezik. Ma horgáztam a kis Balatonon, hát ott is eléggé sok víz hiányzik, elég sok halat látni a parton elpusztulva, érdekes módon a kárászok között, ami a legoxigént hiányosabb helyeket is, vagy időszakokat is átvészeli, de sokat látni. Igaz, hogy az ezüst karas egy invazív faj, hát egy ilyen nem sikeres betelepítés volt, de pontosan azokból volt a legtöbb. Hát nem egy kellemes illatok vannak ott, de sok elpusztult.
0: És vajon mik a kilátásaink, mikor jön majd csapadék, mikor kezdődhetsz meg a tó visszatöltődése? Ezekről is hozzuk az infokat. Rögtön folytatjuk Pétervári Tiborral, a Hungaromet szuper észlelőjével.

0: Fokozódik a kánikula még a mai napról, ez elmondható, aztán jön egy átmeneti felfrissülés pont a hétvégére, hogy ez mekkora lesz, ezt is megkérdezzük rögtön. Folytatjuk Pétervári Tiborral, itt van még velünk a Hungaromec helyi észlelője a vonalban, aki amúgy jól megérdemelt pihenését tölt éppen Balatonmária fürdőn. A Balatonról és a csapadékhiányról már beszéltük, most nézzük a folytatást. Van esélyünk arra, hogy a következő időszakban kapunk egy kis csapadékot, mint a Nyugat-Dunántúlon?
1: Éppen utána néztem az adatoknak, a Szentgotthard farkasfai állomás alig különbözik a Szombathelytől csapadék tekintetében ebbe a hónapba is, és a légnedvesség átlaga is csak 4%-kal több, 54%-on van most a farkasfa, 50%-on Szombathely, ez azért elég brutálisan kevés. Ez ugye körülbelül az áprilisi nagyon száraz végaszájra emlékeztető hónap, de az, hogy azért mégiscsak Szombathely 200-on van a farkasfaj automata meg az erdőbe 301 méteren, és ugyanolyan viszonyok, azért ez oda nézve még szomorúbb, mert ott azért 100-110 milliméter a havi átlagos csapadék is, tehát minden hónap 100 körül vagy 100 fölött van farkasfa környékén, a Szentgotthard környékén hosszú évek átlaga. Hát most ez a 21, ahol most áll, meg ez az 54% relatív nedvesség, hát nem véletlen, hogy az erdőkben se gomba, de lassan levél se lesz. Erre azért több hónapos csapadékosabb időszak kéne, tehát nem ma holnap fog ez pótlódni.
0: És mik a kilátások ezen a héten? Mert hogy némi mozgolódást azért láttam a modellekben a hétvége felé közeledve.
1: Hát ugye most még megint egy meleg csúcs, egy ilyen 30-35 fok közeli átlagothoz maximumokban, de inkább közel 35 fokhoz, még Vas megyében is. Az Alföldön meg megint 35 fok felett is lesz, és hát megint ez a száraz levegő. Szombatra felfrissül ugyan a levegő, de nem sok csapat adtak a modellek általában területi átlagban, ilyen szorványos záporok, zivatarok formájában, ami volt az előző napokban is, csak igen kevés helyen volt érdemi csapadék egyébként. Tehát ezeknek, még ha van is néhány négyzetkilométeren 10-15 milliméter, szinte semmi jelentősége másnapra, szinte elpárolog. Ugye ez a párolgás is, ahogy mondtuk, ez az 50%-os légnedvesség a magas hőmérséklettel átszerűen. Szerintem ez ilyen 200 mm fölötti párolgás fog hozni. Júliusban is 175 volt, hát ez tényleg csak Szombathely adatot mérünk párolgás, de hát ez általában kivetíthető, mert ebben nincs területileg olyan nagy különbség. És hát aztán utána felfrissül a szombat, 25 fok körül néhány helyen esetleg alatta, de vasárnap hétfő megint emelkedik, és aztán ott hétfő keddel lehet megint ismét ilyen záporos, zivatarosabb, instabilabb légkör, de igazán azok se olyan nagy csapadékok, tehát országos nagy csapadéknak nincs esélye, tehát egyelőre még a szeptember is a szárassággal, meg átlag fölötti hőmérséklettel indul.
0: Hőmérsékleteket nézzük át még gyorsan, arra kérlek, a hétvége, illetve a jövő hét hogy alakul majd minimum és maximumot tekintve?
1: Hát ugye a vasárnapra ez a 25 fokos átmeneti felfrissülés szombatról már 28 lesz, hét eleje is valószínűleg ez a 28-30 némi csapadékkal. Hát azért itt azok az éjszakák, amilyek derültek, az már látszott azért az augusztus második felé, vagy legalább azok felfrissültek. Általában 20-23 fokos hőingás is előfordult, mert 38 fok után is mértünk 20 fok alatti minimumot, mai napon is reggel 15-5 volt, és hát ez várhat, hogy azért éjszaka úgy felfrissül, de pont érdekes módon ugye mindig a szeles felhős éjszaka, ami a szombatra virradó éjszaka lesz, az lesz az enyém, ami aztán napközben pont a felhők miatt nem emelkedik annyit, majd utána megint jellemzően ilyen 15 fok körüli minimumok lesznek. Nagy különbség van augusztus és szeptember között átlagban, legalább 5 fok, 5-6 fok, hát még az elején ez nem fog kimutatkozni, tehát ahogy én látom, 5-e előtt érdemi változás sem csapadékban, sem igazán hőmérséklet anomáliában nem nagyon lesz, inkább átlag fölötti hőmérséklet lesz lesznek kevesebb csapadék. 5. után vannak modellek, ami már több csapadékot ad, erősebb lehűlés, de ez meg igen bizonytalan. Többször is volt ilyen a nyár folyamán, aztán a végén eléggé elsikkadt, vagy ellaposodott az egész.
0: Hát rendben, köszönjük, várjuk egy hét múlva újra a friss infókat. Most a hét második felére, végére pedig még jó pihenést neked.
1: Köszönöm szépen mindenki.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Barokk kamara koncertet rendeznek ma 16:30-tól a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban. A hangverseny közreműködői Csupor Márton, Csembalón Kovács Juhanna és Csejtei Flóra Furuján, valamint Gregory Zsófia Viola da Gambán. A rendezvény a régi zene és a barokk zene kedvelőinek kínál programot, tehát ma délután 16:30-tól itt Körmendem. Vasárnap a Batthyány Örökség Központban a Mérai Cifra Néptánc Együttes mutatja be Karotaszeg kulturális és néptánc hagyományait. A szervezők szerint ez egy rendkívül különleges alkalom, hogy a hagyományőrző együttes ezúttal Körmenden is megjelenik, és a Karotaszeg Erdély Gyöngyszeme című műsort bemutatja. Mindez tehát vasárnap este 7-kor kezdődik. És még egy ajánlat, erre bármikor be lehet nevezni, nem érdemes a telefonokba hagyni a Körmend

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmendefen Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendefen.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593.

0: 0630 300.
1: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendefem.
2: Reklámot hallottak!
1: 99.8
2: Körmendefem. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Munkaerőpiaci felmérés segítheti a körmendi beruházásokat. Megkezdődött a Bástya utca felújítása. Szeptember első hétvégéjén rendezik a Csák Tamás emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a körmendhez kötődő munkavállalókról. Ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
4: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
3: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. Elkészült az osztrák-magyar határtérség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hub projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Fogács Mónika információi következnek.
5: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala vármegye területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ, az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak. Az önkormányzat lakossági kérdőívben várja véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klíma adaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria-Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az interaktív térképes platforma projekt, valamint az Energia Klub kapcsolódó felületein érhetők el.
3: 11 csapat részvételével rendezték meg a 15. András Fai Lecsó Fesztivált, amelyen a hagyományos étel számos különleges változatát készítették el a helyi és a környékbeli településekről érkező főzőcsapatok. Az András Fai önkormányzat által szervezett rendezvényen Pető Mihályfa gersekarát, Telekes Rába Hídvég és Nagy Kudas is képviseltette magát, az estét bállal zárták. Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a 3. Csák Tamás emléktornát, amelyen idén az U19-es korosztály csapatai mérik összetudásukat, közölte a körmendi törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Acme körmendi Törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia ZTKK és a Muraszombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvasnász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és 2 gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn.
2: Sporthírek.
3: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az 5-usázók kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 duó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
1: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő. Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk. Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendfm.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.

0: A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. Hagyományos búcsút rendeznek egyházas rádúcon. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy-egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
1: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe. Én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
0: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a körmendmeló.hu oldalon. Élménygyalogtúrával indul az Életkörök program sorozat az Őrségben. A természetjárás helyi ízekkel, gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal kapcsolja össze a Túra Birodalom új Életkörök elnevezésű program sorozata, amelynek első eseményét augusztus 29-én rendezik meg az Őrségben. A Keresztül a világ közepén elnevezésű élménygyalogtúrán a résztvevők mintegy 13 kilométeren keresztül fedezhetik fel az Őrség tájait, miközben több a környék helyi értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket, fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Galatasaray kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cipra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Galatasaray Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cipra Néptánc Együttes előadásán a közönség a térség tánc és kulturális örökségébe kaphat betekintést. A program ingyenesen látogatható és valamennyi korosztály számára ajánlott. Hagyományos búcsút rendeznek vasárnap egyházas rádócon. A rendezvénynek a sportpálya ad otthont, ahol a szórakozásról egyebek mellett dodgem, körhinta, ugrálóvár és széllövölde gondoskodik. A gyerekeket további játékokkal is várják, a búcsú a település hagyományos közösségi rendezvénye. Rendőröket szidalmazott előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. 3 rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádat büntető jogi felelősségéről a sárvári járásbíróság dönt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlemény. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most eljelése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható.
2: Sporthírek.
0: Takács Kis Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén Lakiteleken kezdte a VB felkészülés.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmendefen Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendefen
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
4: Hey. Call me back.

99.8. Körmend FM. Rád hangolva. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendfm.
3: Reklámot hallottak!
4: 99.8. Körmend FM.
3: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Munkaerőpiaci felmérés segítheti a körmendi beruházásokat. Megkezdődött a Bástya utca felújítása. Szeptember első hétvégéjén rendezik a Csák Tamás emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról. Ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
6: Polgármesterként számtalan szor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek. Tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte a nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők

0: elé, hogy sok körmendi jár közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmenmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. Elkészült az osztrák-magyar határtérség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hú projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Fogács Mónika információi következnek.
2: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala vármegye területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ, az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak. Az önkormányzat lakossági kérdőívben várja véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klíma adaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria-Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az interaktív térképes platforma projekt, valamint az Energia Klub kapcsolódó felületein érhetők el.
1: 11 csapat részvételével rendezték meg a 15. Andrásfai Lecsó Fesztivált, amelyen a hagyományos étel számos különleges változatát készítették el a helyi és a környékbeli településekről érkező főzőcsapatok. Az Andrásfai önkormányzat által szervezett rendezvényen Pető Mihályfa gersekarát, Telekes Rába Hídvég és Nagy Kudas is képviseltette magát, az estét bállal zárták. Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a 3. Csák Tamás emléktornát, amelyen idén az U19-es korosztály csapatai mérik összetudásukat, közölte a körmendi Törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Akmé körmendi Törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia, az ITKK és a Muraszombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvasnász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével Meghan hercegnővel és két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn.
3: Sporthírek.
1: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 dúó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ma vie, plus jamais.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

taglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kéreksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros, és ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Figyelem, figyelem! A nagy medence mellett egy kis medencét találtam. Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangot bemondónál.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. Hagyományos búcsút rendeznek egy házas rádúcon. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy-egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
2: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe. Én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a körmendmeló.hu oldalon. Élménygyalogtúrával indul az Életkörök program sorozat az Őrségben. A természetjárás helyi ízekkel, gasztronómiai élményekkel és közösségi program.

0: programokkal kapcsolja össze a Túra Birodalom új életkörök elnevezésű programsorozata, amelynek első eseményét augusztus 29-én rendezik meg az Őrségben. A Keresztül a világ közepén elnevezésű élménygyalogtúrán a résztvevők mintegy 13 kilométeren keresztül fedezhetik fel az Őrség tájait, miközben több a környék helyi értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket, fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Galatasaray kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cipra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden, a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Galatasaray Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cipra Néptánc Együttes előadásán a közönség a térség tánc és kulturális örökségébe kaphat betekintést. A program ingyenesen látogatható és valamennyi korosztály számára ajánlott. Hagyományos búcsút rendeznek vasárnap egyházas Rádócon. A rendezvénynek a sportpálya ad otthont, ahol a szórakozásról egyebek mellett dodgem, körhinta, ugrálóvár és széllövölde gondoskodik. A gyerekeket további játékokkal is várják, a búcsú a település hagyományos közösségi rendezvénye. Rendőröket szidalmazott előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. Három rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádat büntetőjogi felelősségéről a sárvári járás bíróság dönt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlemény. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most eljedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt rosszul létet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható.
1: Sporthírek.
0: Takács-Kis Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén lakiteleken kezdte a VB felkészülést.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Nothing I can do, babe.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Három nap az Őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
5: Olyan

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Munkaerőpiaci felmérés segítheti a körmendi beruházásokat. Megkezdődött a Bástya utca felújítása. Szeptember első hétvégéjén rendezik a Csák Tamás emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalan szor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmenmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. Elkészült az osztrák-magyar határ térség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hú projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Fogács Mónika információi következnek.
3: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson-Sopron-Vas és Zala vármegye

0: területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ, az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak, az önkormányzat lakossági kérdőívben várja véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klíma adaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria-Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az interaktív térképes platforma projekt, valamint az Energia Klub kapcsolódó felületein érhetők el.
1: 11 csapat részvételével rendezték meg a 15. Andrásfai Lecsó Fesztivált, amelyen a hagyományos étel számos különleges változatát készítették el a helyi és a környékbeli településekről érkező főzőcsapatok. Az Andrásfai önkormányzat által szervezett rendezvényen Pető Mihályfa gersekarát, Telekes Rába Hídvég és Nagy Kudas is képviseltette magát, az estét bállal zárták. Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a 3. Csák Tamás emléktornát, amelyen idén az U19-es korosztály csapatai mérik összetudásukat, közölte a körmendi Törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Akmé körmendi Törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia ZTKK és a Mura Szombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvas nász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn.
2: Sporthírek.
1: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az 5-usázó kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 duó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmendefen Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendefen.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és

0: bankivitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
3: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód. Akkor itt az idő. Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk. Völöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendfm.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. Hagyományos búcsút rendeznek egyházas rádúcon. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy-egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
6: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe. Én mindenkit butítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
5: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a körmendmeló.hu oldalon. Élménygyalogtúrával indul az Életkörök program sorozat az Őrségben. A természetjárás helyi ízekkel, gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal kapcsolja össze a Túra Birodalom új Életkörök elnevezésű programsorozata, amelynek első eseményét augusztus 29-én rendezik meg az Őrségben. A keresztül a világ közepén elnevezésű élménygyalogtúrán a résztvevők mintegy 13 kilométeren keresztül fedezhetik fel az Őrség tájait, miközben több a környék helyi értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket, fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Galatasaray kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cipra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden, a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Galatasaray Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cipra

0: néptánc együttes előadásán a közönség a térség tánc és kulturális örökségébe kaphat betekintést. A program ingyenesen látogatható és valamennyi korosztály számára ajánlott. Hagyományos búcsút rendeznek vasárnap egyházas Rádócon. A rendezvénynek a sportpálya ad otthont, ahol a szórakozásról egyebek mellett dodgem, körhinta, ugrálóvár és széllövölde gondoskodik. A gyerekeket további játékokkal is várják, a búcsú a település hagyományos közösségi rendezvénye. Rendőröket szidalmazott előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. Három rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádat büntető jogi felelősségéről a sárvári járásbíróság dönt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlemény. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most eljelése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható.
1: Sporthírek.
0: Takács-Kis Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén Lakiteleken kezdte a VB felkészülést.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei Körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmende FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendefm.
1: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod

0: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
1: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő. Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk. Bölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendefem.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
2: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Munkaerőpiaci felmérés segítheti a körmendi beruházásokat. Megkezdődött a Bástya utca felújítása. Szeptember első hétvégéjén rendezik a Csák Tamás emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
4: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek. Tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog. Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor körmenden maradnának.
3: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. Elkészült az osztrák-magyar határtérség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hú projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Fogács Mónika információi következnek.
5: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala vármegye területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ, az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak. Az önkormányzat lakossági kérdőívben várja véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klíma adaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria-Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az interaktív térképes platform a projekt, valamint az Energia Klub kapcsolódó felületein érhetők el.
3: 11 csapat részvételével rendezték meg a 15. András Fai Lecsó Fesztivált, amelyen a hagyományos étel számos különleges változatát készítették el a helyi és a környékbeli településekről érkező főzőcsapatok. Az András Fai önkormányzat által szervezett rendezvényen Pető Mihályfa gersekarát, Telekes Rába Hídvég és Nagy Kudas is képviseltette magát, az estét bállal zárták. Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a harmadik Csák Tamás emléktornát, amelyen

0: Idén az U19-es korosztály csapatai mérik összetudásukat, közölte a körmendi törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Acme körmendi törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia az ITKK és a Mura Szombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvasnász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 dúó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmendefen Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pöröskei szörp csomagot! facebook.com/körmendefen.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. A kiszakadásé.

0: akik hamarosan megajándékozunk. Bölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket. facebook.com/körmendefem.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Körmendefem. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. Hagyományos búcsút rendeznek egyházas rádúcon. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a boros pincékben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy-egy helyi munkahelyet. Dr. Szabóban a polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
4: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe. Én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
3: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a körmendmeló.hu oldalon. Élménygyalogtúrával indul az Életkörök program sorozat az Őrségben. A természetjárás helyi ízekkel, gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal kapcsolja össze a Túra Birodalom új Életkörök elnevezésű program sorozata, amelynek első eseményét augusztus 29-én rendezik meg az Őrségben. A Keresztül a világ közepén elnevezésű élménygyalogtúrán a résztvevők mintegy 13 kilométeren keresztül fedezhetik fel az Őrség tájait, miközben több a környék helyi értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket, fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Galatasaray kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cipra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Galatasaray Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cipra Néptánc Együttes előadásának közönség a térség tánc és kulturális örökségébe kaphat betekintést. A program ingyenesen látogatható és valamennyi korosztály számára ajánlott. Hagyományos búcsút rendeznek vasárnap egyházas rádúcon. A rendezvénynek a sportpálya ad otthont, ahol a szórakozásról egyebek mellett dodgem, körhinta, ugrálóvár és széllövölde gondoskodik. A gyerekeket további játékokkal is várják, a búcsú a település hagyományos közösségi rendezvénye. Rendőröket szidalmazott előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. 3 rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a sárvári járás bíróság dönt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskola táskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezen túl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlekedés.

0: Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most eljedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható.
1: Sporthírek.
0: Takács-Kis Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén lakiteleken kezdte a VB felkészülés.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem párható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Van egy jó fotód az idei körmendi napokról? Most nyerhetsz vele! Töltsd fel kedvenc pillanatod a Körmend FM Facebook oldalán található játékbejegyzés alá, és nyerj frissítő pölöskei szörp csomagot! facebook.com/körmendfm.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt

0: szeptember első hétvégéjén rendezik a Csák Tamás emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
1: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor körmenden maradnának.
0: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmenmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. Elkészült az osztrák-magyar határ térség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hú projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Fogács Mónika információi következnek.
2: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala vármegye területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ, az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak. Az önkormányzat lakossági kérdőívben várja véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klíma adaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az interaktív térképes platforma projekt, valamint az Energia Klub kapcsolódó felületein érhetők el.
0: 11 csapat részvételével rendezték meg a 15. András Fai Lecsó Fesztivált, amelyen a hagyományos étel számos különleges változatát készítették el a helyi és a környékbeli településekről érkező főzőcsapatok. Az András Fai önkormányzat által szervezett rendezvényen Pető Mihályfa gersekarát, Telekes Rába Hídvég és Nagy Kudas is képviseltette magát, az estét bállal zárták. Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a 3. Csák Tamás emléktornát, amelyen idén az U19-es korosztály csapatai mérik összetudásukat, közölte a körmendi törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Akmé körmendi törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia, az ITKK és a Mura Szombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését.

0: és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvasnász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és 2 gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az 5-túsázók kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 dúó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem párható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. Hagyományos búcsút rendeznek egyházas rádócon. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre

0: el tudnánk térképezni, hogy körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe. Én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a körmendmeló.hu oldalon. Élménygyalogtúrával indul az Életkörök program sorozat az Őrségben. A természetjárás helyi ízekkel, gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal kapcsolja össze a Túra Birodalom új Életkörök elnevezésű program sorozata, amelynek első eseményét augusztus 29-én rendezik meg az Őrségben. A Keresztül a világ közepén elnevezésű élménygyalogtúrán a résztvevők mintegy 13 kilométeren keresztül fedezhetik fel az Őrség tájait, miközben több a környék helyi értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket, fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Galatasaray kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cipra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Galatasaray Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cipra Néptánc Együttes előadásán a közönség a térség tánc és kulturális örökségébe kaphat betekintést. A program ingyenesen látogatható és valamennyi korosztály számára ajánlott. Hagyományos búcsút rendeznek vasárnap egyházas Rádócon. A rendezvénynek a sportpálya ad otthont, ahol a szórakozásról egyebek mellett dodgem, körhinta, ugrálóvár és széllövölde gondoskodik. A gyerekeket további játékokkal is várják, a búcsú a település hagyományos közösségi rendezvénye. Rendőröket szidalmazott előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. 3 rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a sárvári járás bíróság dönt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezen túl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlemény. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most eljedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható.
2: Sporthírek.
1: Takács-Kis Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén lakiteleken kezdte a VB felkészülés.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor zivatar kialakulhat.

0: de a legtöbb helyen nem párható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 per A. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketapont, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
3: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendfm.
4: Reklámot hallottak!
5: 99.8
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Munkaerőpiaci felmérés segítheti a körmendi beruházásokat. Megkezdődött a Bástya utca felújítása. Szeptember első hétvégéjén rendezik a Csák Tamás emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról. Ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben.

0: kérdést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmenmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. Elkészült az osztrák-magyar határtérség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hub projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Fogács Mónika információi következnek.
1: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson, Sopron, Vas és Zalan vármegye területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ, az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak. Az önkormányzat lakossági kérdőívben várja véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klíma adaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria-Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az interaktív térképes platforma projekt, valamint az Energia Klub kapcsolódó felületein érhetők el.
0: 11 csapat részvételével rendezték meg a 15. András Fai Lecsó Fesztivált, amelyen a hagyományos étel számos különleges változatát készítették el a helyi és a környékbeli településekről érkező főzőcsapatok. Az András Fai önkormányzat által szervezett rendezvényen Pető Mihályfa gersekarát, Telekes Rába Hídvég és Nagy Kudas is képviseltette magát, az estét bállal zárták. Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a 3. Csák Tamás emléktornát, amelyen idén az U19-es korosztály csapatai mérik összetudásukat, közölte a körmendi Törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Akmé körmendi Törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia ZTKK és a Mura Szombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvas nász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn.
2: Sporthírek.
0: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka

0: Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázók kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 dúó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Fotóztál a körmendi napokon? Mutasd meg nekünk! Keresd játékunkat a Körmend FM Facebook oldalán, kommentelj a kedvenc fotóddal, és nyerj pölöskei szörpöket és frissítő ásványvizet tartalmazó ajándékcsomagot. facebook.com/körmendfm.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketapont, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
3: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
0: Még ott lapul a telefonodban a körmendi napokon készült kedvenc fotód? Akkor itt az idő! Töltsd fel a Facebook játékunkhoz, mi pedig hamarosan megajándékozunk! Pölöskei szörpök és frissítő ásványvíz várja a nyerteseket! facebook.com/körmendfm.
4: Reklámot hallottak!
5: 99.8
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. Hagyományos búcsút rendeznek egyházas rádúcon. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy-egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
7: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe. Én mindenkit butítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
6: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a Körmend Meló

0: értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Galatasaray kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cipra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden, a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Galatasaray Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cipra Néptánc Együttes előadásán a közönség a térség tánc és kulturális örökségébe kaphat betekintést. A program ingyenesen látogatható és valamennyi korosztály számára ajánlott. Hagyományos búcsút rendeznek vasárnap egyházas Rádócon. A rendezvénynek a sportpálya ad otthont, ahol a szórakozásról egyebek mellett dodgem, körhinta, ugrálóvár és széllövölde gondoskodik. A gyerekeket további játékokkal is várják, a búcsú a település hagyományos közösségi rendezvénye. Rendőröket szidalmazott előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. Három rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a Sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádat büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járás bíróság dönt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlemény. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most eljedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható.
1: Sporthírek.
0: Takács-Kis Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén lakiteleken kezdte a VB felkészülést.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
2: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

A szemedet, csupa szeretet, hallom a szívedet, nem menj még el.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha azt mondom, hogy szenvedély, az mit juttat eszedbe?
2: Nagyon szép és nagyon fájó dolgokat hoz fel az emberben.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Mert a második házasságomra gondolok, mert kettő volt. Az első Dévai Györggyel, akitől én Dévai vagyok, a nevet is kaptam tőle, és ott is nagyon nagy volt a szerelem, és nagyon nagy volt a szenvedély is. De az egy gyönyörűséges, szeretett eszenciává olvadt az évek folyamán. És ez ma is csodálatosan tart. Mi olyan jó barátságban vagyunk, ő az én bátyám. Soha nem mindegy, hogy a földgolyó melyik részén van, és hogy jól van-e, és rendben van-e, és Istenem, legyen olyan társa, akivel boldog tud lenni, és most olyan van neki. Tehát ez egy soha el nem múló összetartozás és szeretet. Uh-huh. Téváltozott. A második házasságomban még szerelmesebb lettem, és rettenetesen szétégett az a láng, az a szenvedély, az átváltott korommá, üszökké, fájdalommá, és 25 évig tartott, amíg valami úton, módon ki tudtam ezt heverni, úgyhogy ezekről a dolgokról nem nagyon szoktam beszélni, de most így a romantika kapcsán azért eszembe jutott.
1: Köszönöm, hogy elmondtad. Az a tűz, az egyébként tulajdonképpen felperzselt
2: mindent? Igen, igen. Nem maradt meg a saját területén ez a tűz, hanem szétégetett, bekormozott, összefeketített minden, tehát sajnos nagyon, nagyon-nagyon sajnálom. Már régestelen rég azokat a dolgokat megbocsátottam, amiket meg kellett. Én is magamban néztem, és nem a másikat hibáztatom csak, de abból még csak kapcsolattartás sem maradt, tehát nem tudunk egymásról, nem teljesen szétszaladt az életünk.
1: És így utólag egyébként mit jó tenni a tűzzel, hogy mondjuk mederben tartani?
2: Igen, valami úton, módon, csak azért az nagyon sokszor nehéz. Mert ha az embert elkapja a hív, akkor úgy gondolja, hogy tényleg az egész világ együtt érez vele, és ez a jó, és ez a nagyszerű, és úgy bele tud az ember bolondulni egy kicsit ebbe. Úgyhogy jobb ezt azért úgy, az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A tűz az néha nem perzsel.
2: Hát az elején az mindig perzsel.
1: Na de hát aztán később is tud perzselni, meg fel is tud perzselni.
2: Persze, hát ez eseményfüggő, és nyilván a
1: személyiségfüggő.
2: Személyiségfüggő, meg nyilván kell is tenni azért, hogy az a tűz az ott legyen. Tehát nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen leég, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát, hogy az
1: hát
2: legyen
1: egy meg. Kicsit, igen, de kicsit.
3: Dancs Anna Mari, énekes színész.
2: Kicsit többet attól függ, hát ezt kell adagolni. Hogyha sokat a túlfűtött romantika meg szenvedi, az sem jó, mert meg tud folytani egy ember. Tehát mikor már annyira szeretünk, hogy 0-24-ben is, az is folytogató tud lenni. Most nem azt mondom, hogy taktikázni kell egy párkapcsolatban, mert az sem lehetne őszinte, de azért jó az, hogyha van egy stabilitás, azon belül mindig van valami újdonság, van egy kis eszencia, és egyébként van egyfajta szabadsága is az illetőnek. Most nem olyan fajta szabadságra gondolok, ami na mehetsz bárhova és csinálhatsz bármit, és ha két asszonnyal jössz haza, azt se bánom. Nem, ez soha. De nyilván nem szabad folytogató lenni kapcsolatban.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék. Csak az nem mindegy, hogy állunk hozzá. Tehát azt veszem észre, hogy ugye van egy olyan aspektus is, aminek nagyon nem szoktam örülni, de sajnos látom, hogy sokszor van, hogy így elherdálják az emberek.
1: Hogy?
4: Úgy, hogy természetesnek veszik, hogy hát most ebben a kapcsolatban mondjuk ott van a szenvedély, és ott van a szerelem. De úgy veszem észre, hogyha nem veszük észre azt, hogy az élet mit akar ezzel, és csak arra fókuszálunk, hogy én központúan megéljem ennek a kapcsolatnak a romantikáját, varázsát, de nem rakom bele azt, ami ennek a magasabb rendű célja lenne, akkor ez el fog múlni. És akkor ugye jön a klasszikus, hogy hát elmúlt a szerelem, meg már nincsen a szenvedély. Persze, rengeteg dologra nincs hatásunk, de azt gondolom, hogy azért van lehetőségünk például arra, hogy egy ilyen ajándékot hogy kezelünk. Elherdáljuk, vagy megbecsüljük, és fölfogjuk a lehetőségét, és azt mondjuk, hogy megpróbálok fölnőni, méltónak lenni ahhoz, hogy én ebbe ameddig lehet partner tudjak lenni. Ha nem, akkor természetesen a legnagyobb szeretettel, alázattal vissza kell tudni lépni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Sokat

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, ami neked romantikus?
2: Az apró pillanatok, amikor tényleg úgy...
3: Dancs Anna Mari.
2: Most mondok egy nagyon, nagyon szép példát, amikor látom, hogy esténként az én kisfiam a páromhoz odabújik, aki nem vér szerinti apukája, viszont olyan szép pillanat, ahogy ők összeölelkeznek, és látom őket egymást szeretni, őszintén tisztán szeretni, hogy számomra ez egy gyönyörű pillanat, és igen, romantikus pillanat, mert valami gyönyörű szép történik a szemem látára, és én ezt megélem.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: Az igazi, a valód dolgok. Tehát nekem az a romantikus.
1: Hát az lehet egy mondat,
4: abszolút,
1: egy gondolat, egy tekintet,
4: igen,
1: pillanat,
4: igen,
1: egy nézés,
4: az romantikus,
1: egy ölelés.
4: Minden romantikus, ami valódi. Minden romantikus, ami valódi.
3: Mérai Kata, színésznő, coach.
5: A romantika szerintem pillanatfüggő. Mert lehet, hogy ugyanaz a dolog tűnhet túlzónak, vagy bullshitnek, tehát egy üres semminek. Nekem ugyanolyan romantikus az, amikor hazamegyek éjszaka, és le van téve egy szelet csoki, egy füzetből kitépett lapra, és a fiam ráírja azt, hogy a nőnemű családtagnak. Tehát, hogy ez ugyanúgy romantikus, mint az, hogy a párom, nem tudom én, behozza nekem reggel a kávét az ágyba, és figyel arra, hogy nem tudom, fölülök, és oda nyúl, és megigazítja hátam mögött a párnát. Tehát, hogy ez is romantikus, de ez így elmondva...
1: Nagyon jó, ez így csodálatos elmondva, mondj még ilyen példákat is.
5: Mondjak még?
1: Persze. Hát pont ezeket a történeteket vadásszuk.
5: Tehát, hogy igen, ezek romantikusak, de erre lehet azt mondani is, hogy nagyon kedves, odafigyelő, biopofa, mert azért a fiam, amikor leírja, hogy a nő nemű lénynek, tehát hogy az azért van egy feelingje, hogy a 14 éves fiad nő nemű lénynek titulált téged, tehát hogy...
1: És mégis mit vált ki belőled, látod, hogy...
5: Persze, de én ennek örülök.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Nagyon érdekes történet volt így a gyerekemmel kapcsolatban, hogy lehetett olyan 9-10 éves, és mindig szokták tőlem kérdezni, ugye, mert már kamasz, hogy hát és a lányok. Mm. És mondtam, hogy hát vannak, de nem jelentős, tehát hogy nem számottevő a jelenlétük. És olyan 9-10 éves volt, amikor, hát volt egy kislány, akiért úgy rajongott, de csak olyan, hát szóval azért mégis úriember módjára, távolságtartással, de a kislány is tudta, hogy tetszik neki, meg hát ő is. Tehát ez egy oda-vissza történet volt. Lényeg a lényeg, hogy matematika dolgozatot írtak, és problémái voltak a kislánynak a matematikával, a fia meg nagyon jó matekból. És az történt, hogy a dolgozatírás közben ő telefonon segítséget nyújtott a kislánynak, és hát nyilván előszedték őket, mert tehát a legbonyolultabb szöveges feladatot is a kislány, aki a legrosszabb matekos volt, ugyanúgy oldotta meg, ahogy a fiam, aki az osztály első volt matekból. És akkor ezt így hát fölhívott a tanítónén is, mondta, hogy hát nem akar nagyon belemenni ebbe a dologba, de szóval vél némi furcsaságot felfedezni ebben a helyzetben. Lényeg az, hogy így beszéltem a fiammal, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, nagyon szép dolog, hogy így szeretnél segíteni, de hát hogy ennek meg kellene találni valami olyan lehetőségét, amit mégiscsak így elfogadható mindenki számára, és ami valóban segítség, mert és akkor meséltem neki ez a halászni taníts meg valakit, ne, uh-huh. Igen. És hát az történt, hogy ő fölhívta ezt a kislányt, és beszélt vele telefonon, és felajánlotta neki, hogy ő bármikor nagyon szívesen segít neki, és korepetálja, és mondta a kislány, hogy hát nem, hát ő úgyse tudja, meg nem tudom, és mondta neki, hogy de hát nem lehetsz ennyire pessimista, hát figyelj, optimistán kell állni a dolgokhoz, és nem tudom micsoda, és erről így beszélgettek, és akkor így mondtam utána neki, hogy de hát látom, hogy mégiscsak szomorú vagy. Igen, anya, szakítottunk, és mondom, miért, kicsim? Nem tudta, mi az a pessimista. És akkor úgy azt gondoltam, hogy hú, de jó, mert van egy jóképű fiam, akinek az intellektus lesz a fontos. Nem tudtam, mi ez a pessimista. Nem tudtam, mi ez a pessimista.
1: Egyszer csak majd jön a kislány vissza, most már tudom, mi az a pessimizmus.
2: És akkor nagyon romantikus lesz.
1: És újra összejönnek.
2: Nem tudom, még igen. Az is elképzelhető, mert nagyon szép kislány volt különben, tehát kár érte.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: gyönyörű. A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Meddig tart a szerelem?
2: Meddig tart?
1: Nem tudom, a nagymamám egyszer azt mondta.
3: Mérai Kata.
1: Hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz. Hogy csepegtetve a jó.
2: Életed végéig, kislányom?
1: Igen, hogy kitartson, kitart? Pontosan. Mert hogyha egy kilöttyinted, akkor elfogy.
2: Oké, és ha a végén már csak nagyon pici van benne, akkor már csak adagolni azokat a fél cseppeket, kislányom, hogy maradjon a papának
1: hát ki kell, még hogy tartson.
2: Utolsó évekre is egy-két csepp.
1: Így. Nem tudom. De van, aki nagyon furcsa, mert egyszer a Rudolf Petivel volt egy beszélgetésünk, így pont egy ilyen szerelem, vele próbáltam a Csendes királynőt, és azt mondta, hogy a szerelem az egy bizonyos kor fölött eldöntés kérdése. És ezt akkor is próbáltam így megérteni, mert ugye a darab kapcsán így beszélgettünk, különböző karakterek, és valóban így van, hogy egy idő után az ember mérlegel. Mert már tudja, hogy a szerelem érzésébe szerelmes, mert akkor egy életen át boldogtalan lesz, vagy valóban a szerelmet elfogadja, tehát az nem a másikét, a saját szerelemérzését elfogadja, és ezzel együtt felelősséget vállal érte.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Az állati ösztöneink azok, amik a szerelem érzését kiprovokálják belőlünk, és hogyha azt mondod, hogy akkor a szenvedély, igen, a macska, a kutya, az evolúció, vagy hát az élet fennmaradása, az igenis szenvedélyből jön. És az a kémia, tehát hogy és utána az is Petri csésze, tehát hogy most ebbe így lehet menni még. Tehát lehet ezt egészen máshonnan is megközelíteni.
3: Petri csészéhez lyukadtunk, szerelem és szenvedély téma kapcsán, az is Petri
2: csésze. Hát most gondolj bele, hát most, de a nézők is, ha belegondolnak, miért fújják a nők és a férfiak magukra a parfümöket?
3: Hogy a végén azért, Petri csésze legyen.
2: De hát az is Petri csészében születik. Hát az egy tudomány, igen, hogy egy bőrön az a vegyi anyag milyen reakciót vált ki. Azt a reakciót fogja kiváltani, hogyha jól eltalált parfümöt fúj egy nő magára, hogy egy pasi utána fordul, mert megérzi az illatát. Hát ez egy provokáció. Hát az egész kipárolgásunk, az egymásra való hatásunk az provokáció. Csak utána tanultunk meg beszélni. És utána tanultunk meg manipulálni a beszéd alapján.
3: Először jöjjenek a tettek, és majd utána beszélgessünk.
2: De hát értem tulajdonképpen a kamaszkorban ezt élik. Tehát, hogy ott, és az is tudományos tény, hogy a kamaszkor, a tesztoszteron, az ösztrogén, az feloldja a neurológiai kötéseket. Tehát az idegrendszere nem alkalmas egy kamasznak arra, hogy döntéseket hozzon. Uh-huh. És ha véletlenül hoz is döntést, akkor is túlnyomó részt nem számol a következményekkel, mert abban a fejlődési szakaszában van. Tehát azért veszélyes, uh-huh, szülő szempontból, meg kamasz szempontból is ez az időszak, mert hogy ott hogy tudsz úgy mellette maradni, és olyan morális fékeket adni, ami visszatartja az ösztönt.
3: Na de mi már nem vagyunk kamaszok. Volt itt szerelem, szenvedély, szavak nélküli tettek, és végül Petri csésze.
2: Hát igen. Mégiscsak kémiai alapon dől el minden.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék.
1: Dancsanna Mari.
5: Nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen leég, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát.
1: Dévai Nagy Kamilla.
6: Az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
1: Mérai Kata.
2: A nagymamám egyszer azt mondta, hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz, hogy csepegtetve a jó. A szerelem olyan, mint egy kancsó víz.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
8: Munkaerő piaci felmérés segítheti a körmendi beruházásokat. Megkezdődött a Bástya utca felújítása. Szeptember első hétvégéjén rendezik a Csák Tamás emléktornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a körmendhez kötődő munkavállalókról. Ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
9: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte a nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
8: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmenmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. Elkészült az osztrák-magyar határtérség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hub projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Fogács Mónika információi következnek.
10: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson, Sopron, Vas és Zalan vármegye területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ, az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak. Az önkormányzat lakossági kérdőívben várja a véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klíma adaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria-Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az Interreg

0: Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a harmadik Csák Tamás emléktornát, amelyen idén az U19-es korosztály csapatai mérik összetudásukat, közölte a körmendi Törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Akmé körmendi Törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia ZTKK és a Muraszombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvasnász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn.
1: Sporthírek.
0: Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az 5-túsázó kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 dúó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
2: Lux Funk Black Mix.
3: Black Mix.
4: If y'all really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
6: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
7: Görmend FM, rap hangolva.
2: Black Mix.
6: Bővebb info a műsorról

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Revolution.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Flux Funk Black Mix.
1: Flux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Revolution.
0: Lux Funk.
2: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Revolution.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Luxfunk DJ.
2: A Luxfunk DJ.
0: Revolution.
1: Luxfunk.
2: Luxfunk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Luxfunk. Black Mix.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. Hagyományos búcsút rendeznek egyházas rádúcon. A mustgáz halálos is lehet, fontos az óvatosság a borospincékben. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy-egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna a polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
2: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe. Én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a körmendmeló.hu oldalon. Élménygyalogtúrával indul az Életkörök program sorozat az Őrségben. A természetjárás helyi ízekkel, gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal kapcsolja össze a Túra Birodalom új Életkörök elnevezésű program sorozata, amelynek első eseményét augusztus 29-én rendezik meg az Őrségben. A Keresztül a világ közepén elnevezésű élménygyalogtúrán a résztvevők mintegy 13 kilométeren keresztül fedezhetik fel az Őrség tájait, miközben több a környék helyi értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket, fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Galatasaray kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cifra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Galatasaray Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cifra Néptánc

0: amelyet szidalmazott, előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. Három rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a sárvári járás bíróság dönt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskola táskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlemény. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a boros pincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most eljedése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszul létet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható.
1: Sporthírek.
0: Takács-Kis Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén lakiteleken kezdte a VB felkészülést.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakulhat.
2: Lux Funk Black Mix.
3: Black Mix.
4: If y'all really like to rock the funky beats.
5: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
6: Kézzel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
7: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
8: Görmend FM, rád hangolva.
2: Black Mix.
7: Bővebb info a műsorról,

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
0: Troubleman. Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
3: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
3: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
3: Trouble Man.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezést szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Közérdekű adatigénylés nyújt be az MVVH vezetői pályázata ügyében Hadházi Ákos. A korábbi független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, nyugtalanító információkat kapott a pályáztatás körülményeiről, ezért a miniszterelnökséget vezető minisztertől annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Közben az átlátszó.hu az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságához fordult, azzal a kérdéssel, hogy megismerhető-e, milyen folyamat alapján választották meg a hivatal elnökét. Hantosi István a bizottság Tiszás elnöke a portál megkeresésére közölte, nem adhatóak ki a zárt ülés dokumentumai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendje is sem ismerhetőek meg. Létrejött a megállapodás az állam és a MOL között a társaság közérdekű vagyonkezelő alapítványával kapcsolatban. Az Új Európa Alapítvány tulajdonában álló részvények, mintegy 40 milliárd forintnyi egyéb pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forintnyi tárgyi eszköz kerül a MOL tulajdonába. Az alapítványi közfeladatok jogutódként a magyar államra szállnak. A MOL társadalmi felelősségvállalásával összhangban álló célokat a vállalatcsoport viszi tovább. A kekvák megszüntetéséről a kormány július közepén döntött. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond ma a program szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Munkaerőpiaci felmérés segítheti az új körmendi beruházásokat. Pontosabb képet szeretne kapni a város a Körmendhez kötődő munkavállalókról, ezért anonim munkaerőpiaci felmérés indult. Dr. Szabó Barna polgármester szerint rendkívül alacsony a munkanélküliség, ez pedig a befektetőkkel folytatott tárgyalásokon azt a látszatot keltheti, hogy nincs szabad munkaerő a térségben. A városvezető szerint fontos, hogy a kérdőívet minél többen kitöltsék.
2: Polgármesterként számtalanszor is szembesülök azzal, hogy a körmendi lakosoknak minőségi munkahelyek teremtésére van igénye. Ezzel én teljesen egyetértek, tárgyalásokat kezdeményeztem többször befektetőkkel, viszont mindig ott hiúsul meg a dolog, Körmenden a munkanélküliség ráta az nagyon alacsony, szinte nullával egyenlő. Azt kéne bebizonyítani a potenciális befektetők felé, hogy sok körmendi jár a közeli városokba, illetve Ausztriába dolgozni, és ők, ha lehetőség lenne, akkor Körmenden maradnának.
1: A most elindított felmérést a körmendieken kívül a kistérségben élők is kitölthetik, főleg azok válaszaira számítanak, akik jelenleg Szombathelyen, Zalaegerszegen, Ausztriában vagy más településeken dolgoznak. A kérdőív a diákok számára szintén elérhető már a körmendmeló.hu oldalon. Megkezdődött a Bástya utca felújítása Körmenden, közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető tájékoztatása szerint a szerződés alapján 2027 tavaszára fejezik be a munkálatokat. Arra kérte a környéken élőket és a közlekedőket, hogy a felújítás ideje alatt legyenek türelmesek, illetve fokozott körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszon. A beruházás ideje alatt a forgalmi rend változásaira és a kihelyezett közlekedési jelzésekre is figyelni kell. A körmendiek válaszaira építenék a város gazdasági terveit. A végzettségre, szakmai tapasztalatra, a vállalható munkakörökre és munkarendre is rákérdeznek egy Körmenden most elindított felmérésben. Arra is kíváncsiak, milyen feltételek mellett választanának az érintettek egy-egy helyi munkahelyet. Dr. Szabó Barna polgármester szerint olyan adatokra van szükség, amelyekkel a lehetséges befektetőknek is meg lehet mutatni a Körmenden és térségében rendelkezésre álló munkaerőt.
2: Egy kérdőívet hoztunk létre, amelyet anonim módon tölthet ki bárki, és sokat segítenétek azzal, hogyha ezt minél többen kitöltenétek, hisz akkor fel tudnánk térképezni, hogy Körmenden hányan vannak olyanok, akik ingáznak, milyen tapasztalattal, milyen igényekkel rendelkeznek, és milyen szintű munkaerő kapacitása van Körmend városának. A kérdőívet én magam is kitöltöttem, 6 percet vett számomra igénybe, én mindenkit buzdítok arra, hogy töltse ki, és ezzel is megadjuk az esélyt arra, hogy esetlegesen minőségi munkahelyeket Körmendre tudjunk telepíteni.
1: A felmérés teljesen anonim, nevet, elérhetőséget és munkáltató nevet sem kérnek, az eredményeket pedig kizárólag összesítve használják fel. A kérdőív telefonról is kitölthető és 2 héten keresztül elérhető a körmendmeló.hu oldalon. Élménygyalogtúrával indul az Életkörök program sorozat az Őrségben. A természetjárás helyi ízekkel, gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal kapcsolja össze a Túra Birodalom új Életkörök elnevezésű programsorozata, amelynek első eseményét augusztus 29-én rendezik meg az Őrségben. A Keresztül a világ közepén elnevezésű élménygyalogtúrán a résztvevők mintegy 13 kilométeren keresztül fedezhetik fel az Őrség tájait, miközben több a környék helyi értékeihez kapcsolódó program is várja őket. A túra egyik különleges állomása Ispánk lesz, ahol a kirándulók perecet is sütnek, majd egy csoki manufaktúrába látogatnak. Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd, amelyre digitális fényképezőgéppel vagy mobiltelefonnal készített felvételekkel lehet nevezni. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségeit, a nyári élményeket, fényképezőgéppel vagy telefonnal. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére még várják, a beküldési határidő augusztus 31. Hagyományos búcsút rendeznek vasárnap egyházas Rádócon. A rendezvénynek a sportpálya ad otthont, ahol a szórakozásról egyebek mellett dodgem, körhinta, ugrálóvár és széllövölde gondoskodik. A gyerekeket további játékokkal is várják, a búcsú a település hagyományos közösségi rendezvénye. Rendőröket szidalmazott előállítása közben egy vasi férfi vádat emeltek ellene. 3 rendbeli becsületsértés miatt emelt vádat a sárvári járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vádirat szerint előállítása alatt szidalmazta az intézkedő rendőröket, közölte a Vasvár megyei főügyészség szerdán. A vádat büntetőjogi felelősségéről a sárvári járás bíróság dönt. Elkészült az osztrák-magyar határtérség 2016 és 25 közötti hőterhelési vizsgálata a Top Heat Hú projekt keretében, amelyben Körmend önkormányzata is részt vesz. Pogács Mónika információi következnek.
3: A kutatás célja, hogy segítse a települések felkészülését a gyakoribb hőhullámokra és a növekvő városi hőterhelésre. A májustól szeptemberig tartó időszak felszín hőmérsékleti adatait feldolgozó elemzés Magyarországon Győr-Moson, Sopron, Vas és Zalavár vármegye területéről készült. A kutatás műholdas és meteorológiai adatokat, valamint termikus modellezést használ, az eredményeket pedig 30 méteres felbontású interaktív térképen is megjelenítik. Körmenden a helyi tapasztalatokra is kíváncsiak. Az önkormányzat lakossági kérdőívben várja véleményeket arról, mely közterületek melegszenek fel különösen nyáron. Hol lenne szükség további árnyékra, fára, ivókutra vagy párakapura, illetve mely gyalogos és kerékpáros útvonalakon jelent nagyobb terhelést a hőség. A felmérés a város hűvösebb, kellemesebb pontjainak feltérképezésére is lehetőséget ad. Az önkormányzat szerint a körmendiek válaszai hozzájárulhatnak a helyi klíma adaptációs fejlesztések és az Európai Uniós projektben tervezett körmendi beavatkozás előkészítéséhez. A projekt az Interreg Ausztria Magyarország program támogatásával valósul meg. A hőterhelési vizsgálat részletes eredményei és az interaktív térképes platforma projekt, valamint az Energiaklub kapcsolódó felületein érhetők el.
1: Kalotaszeg kulturális és néptánc hagyományait mutatja be a Mérai Cipra Néptánc Együttes vasárnap este Körmenden a Batthyány Örökség Központban, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Kalotaszeg Erdély egyik jellegzetes néprajzi tájegysége, amely gazdag néptánc, népzenei és népművészeti hagyományairól ismert. A Mérai Cipra Néptánc Együttes előadásán a közönség a térség tánc és kulturális örökségébe kaphat betekintést. A program ingyenesen látogatható és valamennyi korosztály számára ajánlott. 11 csapat részvételével rendezték meg a 15. András Fai Lecsó Fesztivált, amelyen a hagyományos étel számos különleges változatát készítették el a helyi és a környékbeli településekről érkező főzőcsapatok. Az András Fai önkormányzat által szervezett rendezvényen Pető Mihályfa gersekarát, Telekes Rába Hídvég és Nagy Kutas is képviseltette magát, az estét bállal zárták. Szeptember első hétvégéjén rendezik meg Körmenden a 3. Csák Tamás emléktornát, amelyen idén az U19-es korosztály csapatai mérik össze tudásukat, közölte a körmendi Törpördögök. A kétnapos torna első mérkőzését szeptember 5-én szombaton játssza az Akmé körmendi Törpördögök a Falkó Szombathely ellen. Ezt az Alakerámia ZTKK és a Mura Szombat összecsapása követi. A helyosztókat szeptember 6-án vasárnap rendezik. Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, és erős országos hatáskörrel rendelkező állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul, közölte Gajdos László tárca vezető Facebook bejegyzésében. Jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra. Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra. Hallható már a gímszarvasnász, bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a Gemencen, közölte a Gemenc ZRT a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ Facebook oldalán. Az erdőgazdaság augusztus 28 és szeptember 12 között szemléletformáló előadásokkal összekötött túrákat szervez az ártéri erdőbe, amelyeken meghallgatható az állatok bőgése. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat, amely idén nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akciót. Augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken összesen 1321 gyerek veheti át iskolatáskáit és tanszereit, tudatta a segélyszervezet az MT-vel. Ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit, tartalmazza a közlemény. Az összesítés az átlátható.kormány.hu oldalon keresztül érhető el. 21 feljelentés nyomán 11 ügyben már nyomozás is indult, tették hozzá. Az idei szüret az extrém meleg időjárás miatt 2-3 héttel korábban kezdődik, ezért már most fontos az óvatosság a borospincékben, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook posztjában. Kátai Németh Vilmos kifejtette, hogy a most elérése során felszabaduló széndioxid kiszorítja az oxigént a pincékből, ami oxigénhiányt, rosszullétet, szélsőséges esetben fulladást és halált is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni, a gyertya próba önmagában nem megbízható. 6 évi távollét után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a 78 esztendős harmadik Károly király és néha idején a hercegnő másodszülött fia amerikai feleségével, Meghan hercegnővel és két gyerekükkel, a 7 éves Archie-val és az 5 esztendős Lilibettel együtt szerdán érkezett Angliába magárepülőn. Bronzérmet nyert a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázó kínai világbajnokságán. A keddi versenyben 18 duó indult, a dél-koreaiak győztek és a fehér oroszok harcolták ki az ezüstérmet, akik mindössze 2 másodperccel értek hamarabb célba a magyaroknál. Takács-Kis Virág szerint a jövő csapata épül a magyar női kosárlabda válogatottnál, ahol a szeptemberi világbajnokság mellett már a novemberben kezdődő Európa-bajnoki selejtező sorozatra is gondolnak. A nemzeti együttes július közepén lakiteleken kezdte a VB felkészülést.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

de ma vie, plus jamais.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezést szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Közérdekű adatigénylés nyújt be az MVVH vezetői pályázata ügyében Hatházi Ákos. A korábbi független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, nyugtalanító információkat kapott a pályáztatás körülményeiről, ezért a miniszterelnökséget vezető minisztertől annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Közben az átlátszó.hu az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságához fordult, azzal a kérdéssel, hogy megismerhető-e, milyen folyamat alapján választották meg a hivatal elnökét. Hantosi István a bizottság Tiszás elnöke a portál megkeresésére közölte, nem adhatóak ki a zárt ülés dokumentumai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendje is sem ismerhetőek meg. Létrejött a megállapodás az állam és a MOL között a társaság közérdekű vagyonkezelő alapítványával kapcsolatban. Az Új Európa Alapítvány tulajdonában álló részvények mintegy 40 milliárd forintnyi egyéb pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forintnyi tárgyi eszköz kerül a MOL tulajdonába. Az alapítványi közfeladatok jogutódként a magyar államra szállnak. A MOL társadalmi felelősségvállalásával összhangban álló célokat a vállalatcsoport viszi tovább. A kekvák megszüntetéséről a kormány július közepén döntött. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.